0: Üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világ előtt.
1: Szájban belül! Nitho! Nitho! Nitho!